0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Haderőt lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felső oktatásba, fontos határidő közeleg, országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felső oktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
3: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
4: A NÉBIH egyik küldetése a maradék nélkül program, amelynek keretében minden évben 2016 óta felmérjük a lakosságnál a élelmiszer hulladék mennyiségét. Ez minden évben évvégén, november november-december körül szokott megtörténni egy közvéleménykutatás kapcsán, ahol a részvevők egy hétig tudják mérni a háztartásukban keletkező hulladékokat. 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ami ennél is jobb hír, hogy ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami a valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk, de megromlik nálunk, és ezért végzi a kukában. Az élelmiszer hulladékot három csoportba tudjuk sorolni. Az egyik az, ami a előállításunk során, tehát amikor sütünk, főzünk, vagy ételt készítünk, és nem elkerülhető élelmiszer hulladékként keletkezik. Itt arra kell gondolni, hogy például a burgonyát meg kell hámozni, a tojás héját sem szoktuk megenni, vagy a kávézac, a teafilter, tehát a ételkészítés során óhatatlanul keletkezik élelmiszer hulladék. Másik kategória, ami elkerülhető lenne egyébként, de valamilyen személyes preferencia szerint mégis a kukában végzi a élelmiszernek egy része. Itt például arra kell gondolni, hogy az almát azt meg lehet enni a héjával együtt, de például a nagymamám már nem tudja megrágni az almahéját, ő kénytelen meghámozni. És a harmadik része, ami szerintem a legfontosabb az élelmiszer hulladékoknak, ez a tényleges élelmiszer pazarlás, ami abszolút elkerülhető lenne. Ez azért végzi a kukában az élelmiszer, mert túl sokat vásárolt és megromlott otthon, túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk meginni, megenni, vagy egyszerűen a hűtőben figyelmetlenek voltunk, és lejárt a fogyaszthatóság ideje, és ezért kell sajnos kidobni. Erre az elkerülhetőre kell fókuszálnunk, ezt tudjuk jelentősen csökkenteni évről évre. Az elmúlt években a tendencia ebben nem változott. Ételmaradékok azok, ami a legnagyobb mennyiségét jelenti a pazarlásnak. Emellett a friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk vezetik még a ranglistát. Ezek, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni. A maradék nélkül programnak csak az egyik lába a minden évben a felmérés. Egy másik nagyon fontos lába a programunknak a oktatás, tudatosítás, az információk megosztása. A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát szinte minden közösségi médiában megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Emellett azt gondolom, hogy nekünk is nagyon fontos, hogy a jövő generáció is foglalkozzunk, ezért oktatási programunk keretében az elmúlt 10 évben már több mint 500 000 gyerekhez iskolába jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon az ő szavukkal megfelelően, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. A délelőtti órákban tiszta, derült időre számíthatunk, majd délután egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd itt térségünkben is. A déli délnyugati szél sokszor lesz élénk erős, a legmelegebb órákban 30-31 fok várható, napközben erős lesz majd az UV-sugárzás is.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel. Hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából más felet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620 55 55 155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az LMC-vel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk. Hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záporokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a Magasegyi Underground és Beck Zoli dala is az Árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Országszerte varitatókat létesítenek, vizsgálhatják a jégkármentesítő rendszer működését, ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébreztem önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma a 41. forma egy magyar nagydíj Magyarodon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Magyarod és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Magyarodon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom. Méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mint hogyha 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Több 10 milliárdos beruházásra készülnek Esztergomban, a felelős bulizásra figyelmeztetnek, ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, érte a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatásfejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgató. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiunknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Szerda óta mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, és több mint 50 lakóház is leégett. Csak nem 6 Celsius fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A Hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét egy méteres mélységben mérik, így a partmentéssel kijebb részeken akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt ismét jelentősen melegszik majd a tó, írják. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Just something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iris Ramazzotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek, én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ashwood és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikók a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620-55-55-155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock Oscar díjas és Golden Globe díjas amerikai színésznő, 59 pedig Jason Statham brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi Bégel nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenékhez, vagy Joe Bacio és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa tánc parkettjeit igazán meghódította. És szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábia Júli Zuhackerrel és a Like a Child.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A vadállatokat is sújtja az aszály, országos rendszer segíti a szőlős gazdákat. Délután lesz több a felhő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt egyre nehezebben jutnak vízhez a vadállatok. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte újítatókat létesítenek, a meglévőket pedig rendszeresen feltöltik. A munkába több helyen már önkéntesek is bekapcsolódtak, olvasható a Magyar Vadászlap közösségi oldalán. Kitérnek arra, hogy a mesterséges vízlelőhelyeket nem csak a vadak, hanem számos más állat, például madarak és méhek is használják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóc elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások. Ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Ismétel indul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. A délelőtti órákban tisztább, derültebb lesz az idő, majd egyre több helyen növekszik, vastagszik meg a gomoly felhőzet, és egyre több helyen számíthatunk majd esőkre, záporokra, a középső tájakon akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-31 fok várható. Holnap több órára kisüt, majd a nap elszórta lehetnek záporok a megnövekvő felhőkből, a legmelegebb órákban 26-30 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat, utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nagy beruházásra készülnek Esztergomban, csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt, ma is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, érte a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgató. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Szerda óta mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, és több mint 50 lakóház is leégett. Csak nem 6 Celsius fokot hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét egy méteres mélységben mérik, így a partmenti sekélyebb részeken akár 1-2 fokkal magasabb is lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt ismét jelentősen melegszik majd a tó, írják. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0620-55-55-155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és hogy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, mióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljük együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Szil közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zené. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn Up the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn Up the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Jövő héten indul a pótfelvételi. Meteor záporokkal búcsúzik a július, marad a változékony nyári idő. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét, szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltsük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Faithless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
0: Best FM.

0: Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön, és a See You When You Get There. Itt a

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyarodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Magyaródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a New Level Empire és a Republic dala.

0: pedig majd Beyoncé Sean-Paul-lal nyitja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
1: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
6: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Kármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tong Song, de jön majd a Five is, és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Everybody.

0: Kressz FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti országrészben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zeneire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Német Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozzunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszhal!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikus Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem, Béni Mediával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van. Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is. Én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

kezdte fel a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretett személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglepte a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Dr. Béres. My name is Victor, you can take

0: Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Én az utolsó dal, és Akonnal indul a következő óra. So lonely,
0: sorszám

0: a Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat. Káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitel programban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az élelmiszeripari hitelprogramban 70%-os kamattámogatást érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Pénémet Dia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.

lesz a fem a legjobb zenék. Egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tól, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: világ ellen.
1: Beszte fel a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: FM a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hangja, indulj a tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása, veszélyes trend terjed. Marad a változékony idő, Demeter Dia vagyok. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívja fel a figyelmet rádiumban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
5: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
4: Szakértői egyeztetések kezdődtek a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint olyan koncepció épül, amelyet a kormány elé terjeszthetnek. A vizsgált lehetőségek között szerepel az ideiglenes újranyitás, a teljes felújítás, valamint egy korszerű tudományos múzeum és élményközpont létrehozása is. A cél, hogy a planetárium ismét megnyithassa kapuit a látogatók előtt. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján két meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Haderőt lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet

0: keresni a meteor zápor megfigyeléséhez. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az észak-nyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek és azoknak is, akik éppen munkával töltik az idejüket. Én addig is adom a legjobb zenéket, talán majd így könnyebben megy a munka. Főleg a most következő slágerrel, Kelly Rowlandtől indítom a Work-ot, én Bini Media vagyok. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: 99.5 Best FM.

Ezt a fám a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt. A mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és most jönnek a hírek itt a 4 óra, én pedig hozom majd a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten!
1: Ez lesz a Pesten megjelent Isten, és meghallgatjuk Király Viktor szólóját, és méghozzá rögtön a hírek után. Ezzel folytatjuk azonnal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
4: 2030-ig készülhet el a 60 Füze-Sabony vasúti szakasz fejlesztése, megkezdődött a búza adományok gyűjtése, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füze-Sabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránként is sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé. Stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien hozzátette, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
5: Magyarok Kenyere fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük. A malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
4: Bakteriális szennyezettség miatt 6 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az intézkedés 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandot érint. A vízvizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb enterokokusz baktérium szintet mutattak ki. A hatóságok már megkezdték a szükséges intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. A strandokat akkor nyithatják meg újra, ha a vizsgálatok ismét megfelelő vízminőséget igazolnak. Ismét elindul az Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban látogat el. Mások mellett Pécsett, Esztergomban, Szegeden és Debrecenben is lesznek programok. Augusztus 3-a és 30-a között 24 alkalommal várják a közönséget. A részletek elérhetők a filharmónia.hu oldalon. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést, fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az észak-nyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Folytatódik a vasárnapi Best délután, 4 óra után is. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább a kedvencekkel. Most például Király Viktor egyik legismertebb dalát indítom, a Szólót, ami az önállósodásról szól. Azt az érzést mutatja, amikor valaki egyedül is megtalálja az erejét és a saját útját. Ez a Szóló.

FM a legjobb zenék. Most jöjjön Dash méghozzá egy érzelmesebb slágerével, ami nagyon személyes hangvételűre sikeredett, nem ez a klasszikus bulis dal. Érkezik a levél, amelynek a metaforáján keresztül beszél az elengedésről, a hiányról és egy lezáruló kapcsolatról. Nagyon jól illeszkedik egyébként abba a magyar zenei hullámba, ahol a pop rap és az R&B elemek erősen keverednek. Nagy kedvence manapság a fiataloknak, és érdekesség, hogy Dash több ilyen érzelmesebb számmal vált igazán népszerűvé, nem csak a klubos pörgős dalaival. Szerintem ez kimondottan jól sikerült. Következik tehát Dash és a levél a Best FM-es kedvencek között.

0: Spirit FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambis-Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Szuper kis délutánunk van már, ami a zenéket illeti, és jönnek még nagy kedvencek. Most jönnek a hírek is, hiszen itt az 5 óra, aztán énekel majd Szakács Gergő is. Ez lesz az Indulj el, és Tom Novi is itt lesz. Jó lesz a folytatás.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása, fokozottan figyeljünk a gyerekekre a strandon, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések.

0: Fertőzési adatai, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füze-Sabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 kilométeres óránként is sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig a kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádióknak Illés Zoltán vízimentő.
1: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
0: Bakteriális szennyezettség miatt 6 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el. Az intézkedés 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandot érint. A vízvizsgálatok során a megengedett határértéknél magasabb enterokokusz baktérium szintet mutattak ki. A hatóságok már megkezdték a szükséges intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. Az esti éjszakai órákban is változóan felhős idő várható. Az ország egyes részein előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a legtöbb területen azonban marad a száraz idő. A legalacsonyabb értékek 12-21 fok között alakulnak. Holnap is többször zavarják majd napsütést, fátyol és gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az észak-nyugatira forduló szél, 29-33 fok várható. Kedden napos felhős időnk lesz, tovább melegszik az idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Július 26-a van, ha még nem köszöntöttük volna fel ma az Annákat és az Anikókat, akkor itt az ideje. Nagyon boldog névnapot kívánok, 5 óra után is játszom a legjobb zenéket, én Béné Mertia vagyok, Tom Novival pedig már indítom is az órát. Töltsük együtt ezt az órát, és rádiózzunk együtt. 90

Veszte fel a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: FM a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Mediát hallottad, szép estét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Next FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfest

0: A vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Form 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idénye csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal a felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatal

0: hivatalosan továbbra is bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek. A hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral.

0: szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek. Csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring magyar nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best.

FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob

Best FM a legjobb zenék, az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren Brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland nagydíjjal folytatódik. Holnap még kissé változik.

0: alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, Bigfabi Tominak kellene itt lenni, de biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én Whiteboy, egészen egy félig.
2: Ez a Night Shift.

FM a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a bahreini nagydíj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél lesz Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love, mivel nem sokára.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezek ez két a Best FM.

popzenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Butila, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: hihetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it. Check it now. Come

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így, hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a best.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Lesz te fel!